0: ugrást, kamarai házból, nyújtották vissza a jó egészséget, nagyon szép kérdeletéssel, fontos érkezéssel. Ma érnék az első ugrásának pontszáma 13,5.
1: 难度 4.4 完成 9.1 13.50 就这名运动员的质量好到他落地以后裁判员都会非常惊讶的对他表示欣赏，确实两跳能力都很强。13.516 第一名。捷克选手马克维科旺。12.70的第一跳，当然4.2难度呢也是还有提升空间的。

0: hatása, koktitása, ő is cukaharahidratot kiszállított. Két és tesz a teljes jogásra.
1: 第一腾空有个分腿，第二腾空有屈膝，这个腿的姿态还没有完全控制好。

Az első ugrásértéke 13.966 ezer. Nézzük a második ugrását, Szektet Volta, Ove Kályé.